0: bomby na Bagdád. Padaj bomby na Bagdád. Padaj bomby na lidi. A ty tam umíraj.
1: Crazy Radio. Minimum.